90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Disco. It ain't no country club either.

0: will get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

Is that a crime? All right then. Right there.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Magyar Péter szerint is meg kell állítani a migránsokat, ellenőrzésbe kezd a Nébih, még él a hőségriasztás. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Meg kell állítani az illegális migránsok áramlását Európa felé, így látja a kormányfő. Magyar Péter Brüsszelben kijelentette, biztosítani kell a visszatoloncolás lehetőségét, és működő táborokat kell létrehozni az unió területén kívül. Megerősítette, ügydöntő népszavazás lesz itthon Ukrajna uniós tagságáról a csatlakozási folyamat végén, és nem lesz különleges gyorsított eljárás. A visegrádi négyek együttműködéséről szólva elmondta, minden érintett országnak érdeke az eredményes munka, és ezért lépéseket is tesznek már a közeljövőben. Hétfőn kezdődik a Nébih nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáporokat. Különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára egyaránt figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldségeseknél, gyümölcsösöknél. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig, az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelte el. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk a parkoló autóban még néhány percre sem. Erről Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője beszélt rádiónknak.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a közvetlen napsütést, és hűtsék le magukat gyakran. Hivatalosan is itt a nyár. 10 óra 24 perckor lesz a nyári napforduló, ezzel a csillagászati nyár kezdődik meg. Az évben ma a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nap a ráktérítőn dől el, majd elindul vissza a baktérítő felé, ahová a téli napforduló idején. Tikasztó a meleg időnk lesz ma is, kánikula és zivatarok zavarják csak a hetet. A napos idő mellett napközben erősen megnövekedhet a felhőzet, helyenként eső is kialakulhat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. A szél gyenge, mérsékelt marad, csak néhol lehet viharos. Délután 34 fok körül alakulhat a hőmérséklet a térségben. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat követem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 21-e reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Szombaton életbe lépett a vörös kód. Ivóvizet osztanak a nagyobb vasúti pályaudvarokon. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani. Ezt Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelentette be szombaton. Azt kérve mindenkitől, figyeljen oda a környezetében élő idősekre, gyerekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve a kánikulában. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, kinek nyújtanak szolgáltatást. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, egyelőre kedd éjfélig. Pécsett a városban 44 helyszínen található ivókút és 5 csobogónál is ivóvízhez lehet jutni. Ezek listája a pécs.hu oldalon érhető el. Nyilvánosságra hozták azoknak az épületeknek, intézményeknek a listáját is, melyek klimatizáltak és nyitva állnak azok előtt, akik hűsölnének. A városban működnek a párakapuk is a megszokott helyszíneken. A Tükebusz pedig bejelentette, a hőségriasztás idejére eltekint az első ajtós felszállási szabálytól. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV csoport ismét vízosztást tart. A társaság közleménye szerint naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak az utazóknak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmat lebonyolító busz állomásain. Pécsett is tart az akció, az Indóház téri állomáson az ügyfélszolgálaton lehet hozzájutni az ivóvízhez. Az MTI úgy tudja, több forgalmas állomáson, így Pécsett is, párakapuk is működnek. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei Fishing on Orfű fesztivált, amelynek már januárban összeállt a teljes zenei programja. Idén is több tucat fellépő gondoskodik majd a közönség szórakoztatásáról, köztük olyan nagy visszatérők, mint a Heaven Street 7, a Kistehén és a Kispál és a Borz. A vízi színpad már szerdán kinyit, így idén a kánikulában 4 napon át lehet strandolás közben bulizni, és a többi helyszín is folyamatosan várja a közönséget. A részletes programfüzet a rendezvény hivatalos oldalán érhető el. A szervezők tájékoztatása szerint a Fishing idén is teltházas. A kánikulában is várják a baranyai véradókat. Jövő héten Pécsett a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton is a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a véradókat, és a Mohácsi Kórház transzfúziós osztályán is jelentkezhetnek a donorok. Hétfőn Pécsett a PTE kancelláriáján, illetve a Drávaszabolcsi Művelődési Házban várják az önkénteseket. Csütörtökön és pénteken pedig a Fishing on Orfű Fesztiválon a Panoráma Campingben lehet majd vért adni. Megjelent a Quaccarelli Simons 2027-es ranglistája, melyben a világ több mint 1500 egyetemét rangsorolják, számos szempont figyelembevételével. A Pécsi Tudományegyetem ezúttal a 791.-800. hely között végzett a világon, ezzel Magyarországon az 5. legjobb felsőoktatási intézmény. Két területen is a világátlag felett teljesít a PTE, a nemzetközi hallgatók aránya és az oktató-hallgató arány is meghaladja az átlagost. Emellett a fenntarthatósági mutatói is jól alakulnak az intézménynek, ebben a kategóriában egy év alatt 22 helyet javított a PTE. Szentlőrinc is csatlakozott az idei nyári diák munkaprogramhoz. A 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló középiskolás és a felsőoktatásban tanuló diákok jelentkezhetnek, azok, akik nem állnak munkaviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban. Július vagy augusztus folyamán lehet munkát vállalni a városban. Az érdeklődők június 23-áig regisztrálhatnak az önkormányzatnál, majd a járási hivatal foglalkoztatási osztályánál. A foglalkoztatás várhatóan július 1-től indul, maximum egy hónap időtartamra. A részletes tudnivalókról Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. Jubilál a Mohácsi Aratónap. A hagyományőrző rendezvényt idén éppen 20. alkalommal rendezik meg, július 11-én. A gyülekező délelőtt 9:30 lesz, a Mohácsi Polgárok Olvasókörének székháza előtt, majd felvonulást tartanak a városban, és elindulnak a kijelölt búzaföldre. A helyszínen a tradicionális kézi aratást mutatják be a résztvevők, majd délután 4 órától a Gőzhajó utcai székháznál kultúrműsor kezdődik. A gyerekeket játékokkal is várják, az asztaltársaságok részére pedig főzési lehetőséget biztosítanak. Az eseményen tartják meg a rajzpályázat eredményhirdetését is. A nap táncházzal és aratóballal zárul. A napokban megrongálták a Magyaregregy közelében található Márévárat. A műemlék közösségi oldalán az olvasható: az ismeretlenek feltörték a vár ciszternáját, a kőfalat megbontották, a kövekből nyársalót építettek, a felesleges darabokat pedig eldobálták. A vár környéke hulladékkal volt tele. Az üzemeltető feljelentést tett az ügyben. Egyben azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik a rongálással kapcsolatban, jelezze azt a Magyaregregyi polgármesteri hivatalnál. Június 20-án szombaton életbe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A nyári menetrenddel a Balatonhoz közlekedő vonatok száma megduplázódik a korábbiakhoz képest. Az ülőhelyek száma pedig a csúcs időszakban 3-szor annyi lesz, mint eddig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a főszezonban a Balatonhoz és a tó környékére a buszok is sűrűbben járnak majd, ám a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák. A részletes menetrendi tudnivalók a Vasúttársaság honlapján érhetőek el. A következő szezonban Nikházi Márk lesz a labdarúgó MB2-ben szereplő Szent Lőrinc vezetőedzője. A klubba honlapján azt írja: a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, de a csapatnak nem sikerült megőriznie másodosztályú tagságát. A Szent Lőrinc a májusban zárult idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a bajnokságot. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn délelőtt tartja az NB1 új idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július utolsó hétvégéjén indul. Az első osztályú bajnokságban 12 csapat vesz részt, de van változás a lebonyolításban. Ezúttal nem 2 kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, a 11. helyen záró csapat pedig az MB2 második helyezettjével osztályozót játszik. Az MB1-es bajnokság 2026-27-es szezonja jövő év május 22-éig tart majd. Ez volt a Pécsbók, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM, a legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legnagyobb sztárok. Régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok, most már csillagászatilag is. Itt a nyár, június 21-e van, a nyári napforduló, a nyár leghosszabb nappal, a legrövidebb éjszakája, 6 óra után nem sokkal. Jó reggelt, jó pihenést kívánok, tehát vasárnap, amikor is az alajosok és a lejlák köszönthetők. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak hívható, SMS, Viber számunk 0620 55 55 155, Maximum Levente vagyok, Néo kezd a szószikkel.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, kedves vasárnapi koránkelők, hivatalosan is itt a nyár. A nyári napforduló hétvégéje, így ma köszöntjük a csillagászati nyarat. Kezdjük a napot a svéd diszkó királyok, az Alcazar 2004-es zseniális slágerével, ami a Genesis és Diana Ross dallamait gyúrta egybe. Ebben a világban élünk, és imádjuk a nyarat, a nyári szünetet. This is the world we live in.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma már több gomoly felhő lehet az égen, és nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar, akár hevesebb viharos széllökéssel. 31-37 fokos kánikulára készülhetünk közben. Részletek és a folytatás hamarosan, aztán a Black Eyed Peas és a Hey Mama is jön. Hey mama, this that shit that make you move, mama.
1: Get on the floor and move your booty, mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A hőségriasztással együtt a vörös kód is életbe lépett. Napközben akár 34 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani. Ezt Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelentette be szombaton. Azt kérve mindenkitől, figyeljen oda a környezetében élő idősekre, gyerekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve a kánikulában. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, kinek nyújtanak szolgáltatást. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei Fishing on Orfű fesztivált, amelynek már januárban összeállt a teljes zenei programja. Idén is több tucat fellépő gondoskodik majd a közönség szórakoztatásáról, köztük olyan nagy visszatérők, mint a Heaven Street 7, a Kistehén és a Kispál és a Borz. A vízi színpad már szerdán kinyit, így idén a kánikulában 4 napon át lehet strandolás közben bulizni, és a többi helyszín is folyamatosan várja a közönséget. A részletes programfüzet a rendezvény hivatalos oldalán érhető el. A szervezők tájékoztatása szerint a Fishing idén is teltházas. A következő szezonban Nikházi Márk lesz a labdarúgó MB2-ben szereplő Szentlőrinc vezetőedzője. A klub a honlapján azt írja, a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, de a csapatnak nem sikerült megőriznie másodosztályú tagságát. A Szentlőrinc a májusban zárult idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a bajnokságot.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. 3/4 hét környékén már is kúszik fokról fokra egyre feljebb a hőmérő higanyszála. Ma is kánikula lesz, nem is akármilyen 31-37 fok között, de egy-egy futózápor sem kizárt. Végre elkezdődött a vakáció, úgyhogy jöjjön egy olyan pop-rock bomba, amiért Kelly Clarkson anno megkapta élete első Grammy díját. Ez a dal azóta is a szakítós, felszabadult himnuszok alapvetése, amit nyugodtan énekelhetünk, pontosabban ordíthatunk a kocsiban, maximum hangerő mellett. Since You've Been Gone. Jó reggelt!
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom, pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok, és jó pihenést a hétvége utolsó napján, és hát jó nyári szünetet kívánok. A következő órában majd DJ Tonka dalával. És Wolf Katival is.

0: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Párakapuk és ivókutak is várják a kánikulában a pécsieket. Napközben elszórtan előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, egyelőre kedd éjfélig. Pécsett a városban 44 helyszínen található ivókút, és 5 csobogónál is ivóvízhez lehet jutni. Ezek listája a pécs.hu oldalon érhető el. Nyilvánosságra hozták azoknak az épületeknek, intézményeknek a listáját is, melyek klimatizáltak és nyitva állnak azok előtt, akik hűsölnének. A városban működnek a párakapuk is a megszokott helyszíneken. A tükebusz pedig bejelentette, a hőségriasztás idejére eltekint az első ajtós felszállási szabálytól. A napokban megrongálták a Magyaregregy közelében található Márévárat. A műemlék közösségi oldalán az olvasható, az ismeretlenek feltörték a vár ciszternáját, a kőfalat megbontották, a kövekből nyársalót építettek, a felesleges darabokat pedig eldobálták. A vár környéke hulladékkal volt tele. Az üzemeltető feljelentést tett az ügyben. Egyben azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik a rongálással kapcsolatban, jelezze azt a Magyaregregyi polgármesteri hivatalnál. Az előző időszakhoz hasonlóan múlt héten is stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tájékoztató szerint a stagnálás mellett valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvíz minták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Június 21-e van, vasárnap, a Lajos Leila napja, illetve a zene ünnepe és a jóga világnapja, úgyhogy zenélünk, aki szeretne közben jogázhat, majd Mark Morrison dalának ritmusára Return of the Mac, az óra a Deja Vu-vel indul, I Can't Stop.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Készítse mindenki a strandcuccot, mert igazi, izzasztó kánikulai nap vár ránk, a legjobb ilyenkor a vízparton. Ráadásul ma van a jóga világnapja is, de ha meditáció helyett inkább a tánccal keressük a belső békét, a német house veterán Tom Novi 2005-ös klubslágere tökéletesen átmozgatja a végtagokat. Érkezik a Your Body a Besten.

0: Best of M, a legjobb zenék. Fokozódik a kánikula, 31-37 fokos hőségre készülhetünk, és már nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar. Hogy pontosan milyen időnk lesz ma, illetve hogy mire számíthatunk majd a jövő hét legelején, kiderül a hírek végén. A Sixpence None the Richer pedig közvetlenül a hírek után Kiss Me című dalával folytatja a vasárnap reggelt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A kánikulában ismét vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon. Ma már többfelé előfordulhatnak futó záporok is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV csoport ismét vízosztást tart. A társaság közleménye szerint naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak az utazóknak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmat lebonyolító busz állomásain. Pécsett is tart az akció. Az Indóház téri állomáson az ügyfélszolgálaton lehet hozzájutni az ivóvízhez. Az MTI úgy tudja, több forgalmas állomáson, így Pécsett is, párakapuk is működnek. A kánikulában is várják a baranyai véradókat. Jövő héten Pécsett a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton is a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a véradókat, és a Mohácsi Kórház transzfúziós osztályán is jelentkezhetnek a donorok. Hétfőn Pécsett a PTE kancelláriáján, illetve a Drávaszabolcsi Művelődési Házban várják az önkénteseket. Csütörtökön és pénteken pedig a Fishingon Orfű Fesztiválon a Panoráma Campingben lehet majd vért adni. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn délelőtt tartja az NB1 új idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július utolsó hétvégéjén indul. Az első osztályú bajnokságban 12 csapat vesz részt, de van változás a lebonyolításban. Ezúttal nem kettő kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, a 11. helyen záró csapat pedig az MB2 második helyezettjével osztályozót játszik. Az MB1-es bajnokság 2026-27-es szezonja jövő év május 22-éig tart majd. Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A hatos számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemes hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Élvezzük a napsütést, hiszen dübörög a nyár. 98-ba utazunk vissza, ahol a Fugees-ből ismert Praz Michelle, a gyönyörű Mia és Old Dirty Bastard összehozták a hip-hop történelem egyik legnagyobb crossover slágerét, ha lehet így nevezni. Íme a Ghetto Superstar a Besten.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt kívánok, június 21-e friss hírei, után szólnak újból a legjobb zenék, jön majd a Bahamen. És karamell is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Párakapuk és ivókutak is várják a kánikulában a pécsieket. Napközben elszórtan előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, egyelőre kedd éjfélig. Pécsett a városban 44 helyszínen található ivókút, és 5 csobogónál is ivóvízhez lehet jutni. Ezek listája a pécs.hu oldalon érhető el. Nyilvánosságra hozták azoknak az épületeknek, intézményeknek a listáját is, melyek klimatizáltak és nyitva állnak azok előtt, akik hűsölnének. A városban működnek a párakapuk is a megszokott helyszíneken. A tükebusz pedig bejelentette, a hőségriasztás idejére eltekint az első ajtós felszállási szabálytól. Június 20-án szombaton életbe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A nyári menetrenddel a Balatonhoz közlekedő vonatok száma megduplázódik a korábbiakhoz képest. Az ülőhelyek száma pedig a csúcsidőszakban 3-szor annyi lesz, mint eddig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a főszezonban a Balatonhoz és a tó környékére a buszok is sűrűbben járnak majd, ám a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák. A részletes menetrendi tudnivalók a Vasúttársaság honlapján érhetőek el. A Pécsi Egyházmegye idén is megrendezi Kovász családi fesztiválját, amelyre augusztus 20-án kerül sor a Pécsi Püspökség történelmi helyszínein. A rendezvény idén is változatos kulturális és hitéleti programokat kínál majd. A fellépők között pedig ott lesz a Szélkiáltó Együttes, de zenés bábszínház és zengedező címmel gyermekkoncert is várja a családokat. A részletes programok már olvashatóak az Egyházmegye hivatalos oldalán. Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Egy mára már feledésbe merülő utcai alkalmatosság, egy fülke, amelyből annó felhívtuk ismerőseinket, szeretteinket. A telefonfülkéről szóló Maroon 5 dal, a Payphone indítja ezt az órát. Sok boldogságot, kedves alajosok, lejlák és szülinaposok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Leventa vagyok.
0: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék. A kutyákra is vigyázunk a hőségben, ne csak magunkra. Ne vigyük őket tűző napra, inkább kora reggel vagy késő este sétáljunk velük, és biztosítsunk számukra elegendő, vagy a szokásosnál is több friss vizet. Mr. Worldwide, azaz Pitbull pontosan egy hónap múlva veszi be a budapesti Puskás Arénát. 2009-es gigaslágerével megy tovább a vasárnap reggel, igazi Miami feeling. Ez a dal végleg a globális toplisták élére repítette a kubai-amerikai rappert, úgyhogy hangerőt föl, jön az I Know You Want Me a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. Mindjárt 8:30, jó reggelt, jó pihenést vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Meghallgatjuk június 21-e friss híreit, aztán Paul Johnson folytatja a Get Get Down-nal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A hőségriasztással együtt a vörös kód is életbe lépett. Napközben akár 34 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani. Ezt Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelentette be szombaton. Azt kérve mindenkitől, figyeljen oda a környezetében élő idősekre, gyerekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve a kánikulában. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, kinek nyújtanak szolgáltatást. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei Fishing on Orfű fesztivált, amelynek már januárban összeállt a teljes zenei programja. Idén is több tucat fellépő gondoskodik majd a közönség szórakoztatásáról, köztük olyan nagy visszatérők, mint a Heaven Street 7, a Kistehén és a Kispál és a Borz. A vízi színpad már szerdán kinyit, így idén a kánikulában 4 napon át lehet strandolás közben bulizni, és a többi helyszín is folyamatosan várja a közönséget. A részletes programfüzet a rendezvény hivatalos oldalán érhető el. A szervezők tájékoztatása szerint a Fishing idén is teltházas. A következő szezonban Nikházi Márk lesz a labdarúgó MB2-ben szereplő Szentlőrinc vezetőedzője. A klub a honlapján azt írja, a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, de a csapatnak nem sikerült megőriznie másodosztályú tagságát. A Szentlőrinc a májusban zárult idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a bajnokságot.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A hatos számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: szkort. Best FM, a legjobb zenék. Igazi kánikulával folytatódik a vakáció a nyári szünet első hétvégéjének utolsó napján, június 21-én, vasárnap 31-37 fokra, egy fokkal még a tegnapinál is nagyobb hőségre készülhetünk, és persze közben egy-egy zápor zivatar sem kizárt. A Holland Alice DJ formáció 99-es dalával megy tovább a reggel, ezzel a felejthetetlen szintetizátor témával örökre beírták magukat az elektronikus zene nagykönyvébe, és hát örökre beégett a fülünkbe. Jön a Better Off Alone, a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 9 órához érkezünk, jönnek a csillagászati nyár első reggelének legfrissebb hírei, a következő órában pedig hallgatunk majd Joe Bácsót. És Red Bull Pilvakert is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak ketáig, mit jelent nekem szülő hazám.
1: Hívható SMS Viber elérhetőség 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Párakapuk és ivókutak is várják a kánikulában a pécsieket. Napközben elszórtan előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, egyelőre kedd éjfélig. Pécsett a városban 44 helyszínen található ivókút, és 5 csobogónál is ivóvízhez lehet jutni. Ezek listája a pécs.hu oldalon érhető el. Nyilvánosságra hozták azoknak az épületeknek, intézményeknek a listáját is, melyek klimatizáltak és nyitva állnak azok előtt, akik hűsölnének. A városban működnek a párakapuk is a megszokott helyszíneken. A tükebusz pedig bejelentette, a hőségriasztás idejére eltekint az első ajtós felszállási szabálytól. A napokban megrongálták a Magyaregregy közelében található Márévárat. A műemlék közösségi oldalán az olvasható, az ismeretlenek feltörték a vár ciszternáját, a kőfalat megbontották, a kövekből nyársalót építettek, a felesleges darabokat pedig eldobálták. A vár környéke hulladékkal volt tele. Az üzemeltető feljelentést tett az ügyben. Egyben azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik a rongálással kapcsolatban, jelezze azt a Magyaregregyi polgármesteri hivatalnál. Az előző időszakhoz hasonlóan múlt héten is stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A tájékoztató szerint a stagnálás mellett valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a koncentráció. A szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsetta Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A hatos számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Vasárnap van, úgyhogy a legtöbben pihenünk, de sokan ilyenkor is dolgoznak. Nekik kitartást kívánva indítom a Work-öt, Kelly Rowland-dalát, jön mindjárt Robbie Williams, Anastasia, és nem sokára Christina Aguilera is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel. Újra

Best FM a legjobb zenék. Remélem a napszemüvegeket már mindenki előkereste és fel is tette. Itt a hétvége, az autókban pedig egy igazi, hamisítatlan olasz életérzés dübörög. Joe Bácsó gondoskodik róla, hogy a reggeli kávé mellé megkapjuk a szükséges energialöketet a strandolás vagy a hűsölés előtt. Jön a Funky Groove a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Az idei nyár talán egyik legforróbb napján, a 2000-es évek elejének legforróbb R&B párosa következik. Ja Rule és Ashanti 2001-ben egyszerűen letaszíthatatlanok voltak a slágerlistákról. Egy tökéletes nyári délelőttön ez a dal mindig a legjobbkor szólal meg, mindig pontosan, mindig időben. Always on time, a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A mai hőségben a paparazzik fényképezőgépei is gyorsan túlmelegednek, úgyhogy vigyázzanak ők is magukra, a gépeikre, és vigyázzunk mi is magunkra. Sok folyadék, lehetőleg víz, keressünk árnyékot, és a legmelegebb órákban ne menjünk a napra. Fényvédőkrémről is gondoskodjunk, és fejfedőről, illetve napszemüvegről. És ha már szóba kerültek a paparazzik, Lady Gaga folytatja, aki karrierje hajnalán 2009-ben ezzel a dallal és a hozzákészült provokatív klippel mutatta meg, mekkora zseni. Jön a Paparazzi a Besten!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pár pillanat és itt a 10 óra, úgyhogy vége a vasárnap reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék. Például a Fugees-é. És egy a VIP-től. Keresem a lány, az álmomból, érzem azt a csíl, és támkodol. Aki a Lajost, Lejlát, szülinapot szeretne itt nálunk élőadásban ünnepelni, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A kánikulában ismét vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon. Ma már többfelé előfordulhatnak futószáporok is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV csoport ismét vízosztást tart. A társaság közleménye szerint naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak az utazóknak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmat lebonyolító busz állomásain. Pécsett is tart az akció. Az Indóház téri állomáson az ügyfélszolgálaton lehet hozzájutni az ivóvízhez. Az MTI úgy tudja, több forgalmas állomáson, így Pécsett is, párakapuk is működnek. A kánikulában is várják a baranyai véradókat. Jövő héten Pécsett a Pacsirta utcai központban és a Forrás véradóponton is a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a véradókat, és a Mohácsi Kórház transzfúziós osztályán is jelentkezhetnek a donorok. Hétfőn Pécsett a PTE kancelláriáján, illetve a Drávaszabolcsi Művelődési Házban várják az önkénteseket. Csütörtökön és pénteken pedig a Fishingon Orfű Fesztiválon a Panoráma Campingben lehet majd vért adni. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn délelőtt tartja az NB1 új idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július utolsó hétvégéjén indul. Az első osztályú bajnokságban 12 csapat vesz részt, de van változás a lebonyolításban. Ezúttal nem kettő kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, a 11. helyen záró csapat pedig az NB2 második helyezettjével osztályozót játszik. Az NB1-es bajnokság 2026-27-es szezonja jövő év május 22-éig tart majd. Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a napsütés mellett gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet is. Többfelé kialakulhat a nap folyamán zápor, zivatar. A szél általában gyenge, mérsékelt marad, zivatarok környezetében azonban megerősödhet. A nappali csúcshőmérséklet 34 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! Kellemes hétvégét kívánok! 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Jó nyári szünetet, kedves diákok és szülők! Mostantól egészen szeptember elejéig tombol a nyár, olyannyira, ahogy hallottuk, hogy ma is hőség lesz, vigyázzon mindenki magára. Mauro Picotto, nem sokára Aswad és a Shine és a Pussycat Dolls is jön. Irány az árnyék!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, a fedélzeten pedig egy újabb legendás csapat érkezik, a Fugees. Akár készen állunk rá, akár nem. Ready or not. 96-ban az ikonikus Enya hangmintára épülő hip-hop remek művük mindenkinek kötelező darab volt, és azóta is örökérvényű.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is eszméletlen kánikulatomból odakint, és a hangulat csak még forróbb lesz Néótól hamarosan. Az amerikai R&B énekes és dalszerző 2006-ban mutatta meg a világnak, hogyan kell stílusosan és sejmesen énekelni a szerelemről. Itt a Sexy Love, mindjárt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, úgyhogy jöjjenek június 21-e vasárnap friss hírei, aztán szólnak újból a legjobb zenék, az év legrövidebb éjszakájáról énekel Kylie Minogue. És nem csak a hírekben hallunk majd a mai időjárásról. Valmár, Manuel, éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap. Nem számít szombat, hogy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít. Csajok meg az alkohol, elkábbi.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Családok százainak segített a máltai szeretett szolgálat. Elkezdődött a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen ön erőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Többen meghaltak közúti balesetekben már a virradóra. Veszprém vármegyében a 77-es úton történt karambol éjjel Tótvázsonynál. Két autó ütközött frontálisan, ketten életüket vesztették, négyen megsérültek. Hajnalban Jász-Nagykunszolnok vármegyében Zagyvarékasnál is halálos baleset történt. Szintén két kocsi ütközött frontálisan, az egyik sofőr életét vesztette. Itt a nyári napforduló, pontosan ma 10 óra 24 perckor elkezdődött a csillagászati nyár. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka, írja a Hungaromet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok. 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó pihenést, jó strandolást, jó hűsölést kívánok, vagy kitartást a hétvégi műszakhoz. Június 21-e van vasárnap, Alajos Leila napja. 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom a Magna Cum Laude-t, Nelly Furtado-t, az óra pedig hűsöléssel indul, The Rasmus in the Shadows. Irány az árnyék.
0: Best FM. A

Best FM a legjobb zenék, Desiree 94-es pozitív, lélekemelő popszól himnuszával megyünk tovább, a legjobb emlékeztető arra, hogy bízzunk önmagunkban, és legyünk önmagunk. You gotta be a csillagászati nyár első napján, június 21-én, vasárnap, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mielőtt végleg átadjuk magunkat a délutáni csobbanásnak, hamarosan zárul a délelőtt a Spice Girls egykori Sporty Spice-ával. Melanie C 2000-ben Hex Hector zseniális dance remixével tarolta le a nyári klubokat. Szól mindjárt az I Turn To You a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már B. Németh Diával, aki a Yolanda Be Cool, We Know Speak Americanoját készítette be. Én ebből mutatok most egy rövid részletet, és jó étvágyat kívánva a vasárnapi ebédhez. Várok majd holnap reggel is mindenkit itt a Besten. Max Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód figyelmeztet a legveszélyeztetettebbekre. Többen rendelkeznek akár fél évi tartalékkal is. Nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Ez felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. A szociális intézményeknek pedig fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján, jelezte közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos rámutatott, a hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő krónikus beteg és hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Javult a magyarok pénzügyi ellenálló képessége, ez derül ki egy pénzintézet friss kutatásából. Ez szerint még tavaly a lakosság 42%-a tudott volna legfeljebb egy hónapig megélni a megtakarításaiból jövedelem nélkül, addig ez az arány idén 30%-ra csökkent, míg a legalább fél évre elegendő tartalékkal rendelkezők aránya 37-ről 42%-ra nőtt. A nők és férfiak között jelentős a különbség. A nők között 40, a férfiaknál 20% az, aki csak egy havi tartalékkal rendelkezik. Itt a vakáció, egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is. Még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait. Az egyik szempont a műszaki állapot, a másik pedig a kötelező tartozékok megléte, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit elő fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos, hogy villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatos, hogy villogó fényű világító berendezéssel, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma. És nem utolsó sorban kell még hangjelző berendezés is, melynek csengő hangot kell adnia, tehát a csengő is kötelező.
1: Nagyon erős az UVB-sugárzás ma. A Hungaromet adatai szerint akár a 7 és feles értéket is elérheti országszerte, de néhol akár az extrém erős szintet is. Ilyenkor az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűzőnapot, viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűzőnaptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Dielmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután. Én Béné Meddia vagyok, nem is akármilyen dallal. Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano, ami 2010-ben robbant be. Egyébként egy régi olasz swing szám modern feldolgozásáról van szó, ami több ország slágerlistáját is vezette. Jó rádiózást!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Delight és a Groovies in the Heart érkezik most, ami 1990-ben jelent meg. A dal produceri munkáját Prince Paul segítette, aki a hip-hop világából hozta a kreatív szemléletét. Érdekesség, hogy a zenekar énekesnője Lady Mace extravagáns retro divas stílusa legalább annyira hozzájárult a sikerhez, mint maga a zene. Több országban top 10-es lett, és máig gyakran használják filmekben, reklámokban. Kult státuszát az adja, hogy tökéletesen összefoglalja a 90-es évek elejé klubkultúra színes műfajkedverű hangulatát. Ez már a Groovies in the Heart, itt a Best FM-en.

0: Betefem, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Aztán a 6-os főúton Hirt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 10-es főúton Süttőn, a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton Szentendrénél pedig a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkületre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Vigyázz magadra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egy órás hírek érkeznek most, aztán hozom az Iron Mafiát is. Ez lesz a pont olyan, mint rég, és Ricky Martin is itt lesz velünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már szolgálatban vannak az osztrák vasúti kocsik. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. Ma van apák napja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Forgalomba álltak az osztrák vasúttársaság személyszállító vasúti kocsijai. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, 10 szerelvény állt munkába. A tárcavezető rámutatott, azért volt szükség rájuk, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A balatoni kék hullám IC-n 4, a békés IC-n szintén 4 osztrák kocsi állt szolgálatba. Holnap indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közelében könnyebben alakulhat ki szénmonoxid. Tavaly a hőségriasztások idején több mint 120 alkalommal kellett a tűzoltóknak ilyen esetekhez vonulniuk. A hatóság azt javasolja, hogy az otthonokban nyáron is használjanak szénmonoxid érzékelőt, mert a berendezés életet menthet. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, a jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apa és anya mást tesz hozzá a gyerekhez, például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik jobban a probléma megoldó készsége, a megküzdő képessége, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai, anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Sok napsütésre számíthatunk, de délutántól többfelé lehet eső, zápor, zivatar, akár több hullámban is. Néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Zivatarok környékén viharos lehet a szél. A csúcshőmérséklet ma 31 és 37 fok között alakul. Nagyon erős az UV-sugárzás, a legmelegebb órákban óvakodjunk a tűző naptól. Hétfőn is marad a kánikula, a napsütés mellett helyenként lecsaphatnak záporok, 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Június 21-e van ma, a Leilákat és az Alajosokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Nagyon boldog névnapot kívánok én is. Egy óra múlt néhány perccel rógbogunk, tovább a legjobb zenékkel, Béni Meddia vagyok, és a Best délutánból nem hiányozhat Ricky Martin sláger, ami 2000-ben jelent meg. A latin pop egyik nagy nemzetközi slágere lett, ez a She Bangs.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best.

Vette fel a legjobb zenék, egy 1997-es slágerrel folytatjuk most, ami az egyik legismertebb pozitív hangvételű dala lett Coolionak, ez pedig nem más, mint a See You When You Get There. A dal egy ritka klasszikus hip-hop kombináció, hiszen van benne gospel kórus is, ami emelkedett inspiráló hangulatot ad neki. A kitartásról és az életút fontosságáról szól, több országban is top 10-es sláger lett. Ez már Coolio és a See You When You Get There.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom, hadd égjen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon, a Szent István-Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, ott a 99-es kilométernél a félútfáját lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, úgyhogy a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. A 2-es főúton pedig Szendehely és Récsák között az útmenti patkát kaszálják, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hatalmas kedvencekkel megyünk tovább, mutatom. Ez az Vanessa Amorosi és az Absolutely Everybody, és Mark Ronson és Amy Winehouse közöse is felcsendül rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Akár szeptember elején megkezdheti működését a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Vörös kód van érvényben, lejátszották az 1000. meccset a labdarúgó VB-k történetében. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerekhez. Például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák, tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Túl vagyunk az 1000. Történelmi mérkőzésen aratott fölényes győzelmet Japán a labdarúgó világbajnokságon. Az F csoportban a japánok 4-0-ra verték Tunéziát a világbajnok történetének 1000. találkozóján, amelyet a nagykárolyi születésű Kovács István vezetett. A japánoknál Ueda 2 gólt is szerzett, ezzel ő lett az első japán futballista, aki duplázni tudott világbajnoki meccsen. Gyengén felhős napos idő várható, csak kevés helyen esett. Később egyre több felé alakulhat ki, több hullámban zápor, zivatar. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Általában 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok továbbra is nagy számban előfordulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Üdv mindenkinek 2 óra után is, Béni Meddia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Amy Winehouse-zal a Valerie című felvételét hoztam, ami egy feldolgozás, eredetileg a The Zootons 2006-os számából. Amy verziója 2007-ben a Mark Ronsonnal közös albumon jelent meg, és ezzel a szó retro hangzásával teljesen új életet adott a dalnak.
0: Best FM.

A legjobb zenék, most jöjjön öt srác, vagyis a Five és a Keep on Moving, ami 1999-ben jelent meg, és az egyik legnagyobb slágerük lett, több országban lista vezető volt. A dal a brit pop és R&B hangzást ötvözi, ami azért akkoriban frissnek számított a fiú bandák között. A kitartásról és az előre haladásról szól, igazán motiváló üzenettel, és biztos sokan emlékeznek a klipre is, meg a koreográfiára, ami nagy szerepet játszott abban, hogy a banda a nemzetközi szinten is ismert lett. Ez volt az egyik dal, ami igazán bebetonozta a Five helyét a 90-es évek végének popkultúrájában. Ez már a Five és a Keep on Moving a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet nagy tétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson a főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Szekszárd Palánk Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik, Budapest felé pedig a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, ott a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Britney és Madonna után jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, hiszen hamarosan itt a 3 óra. Sompol pedig indítja is a következő órát a VB Burning-nál, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig a Vénuszé a terep. A világ közepén, már a Best FM-en. Hey!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1.
2: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosch Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától a Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
3: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Szerdán kezdődik az idei Fishing on Orfű Fesztivál. Folytatódik a kánikula hétfőn is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei Fishing on Orfű Fesztivált, amelynek már januárban összeállt a teljes zenei programja. Idén is több tucat fellépő gondoskodik majd a közönség szórakoztatásáról, köztük olyan nagy visszatérők, mint a Heaven Street 7, a Kistehén és a Kispál és a Borz. A vízi színpad már szerdán kinyit, így idén a kánikulában 4 napon át lehet strandolás közben bulizni, és a többi helyszín is folyamatosan várja a közönséget. A részletes programfüzet a rendezvény hivatalos oldalán érhető el. A szervezők tájékoztatása szerint a Fishing idén is teltházas. Hétfőn kezdődnek és egészen augusztus 20-áig tartanak a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzések, közölte pénteken a Nébih. A vizsgálatok kiemelten érintik a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, fagylaltokat és jégkrémeket előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják majd a bringás büféket, valamint a kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A hatóság azt ígéri, a fokozott ellenőrzés a zöldség és gyümölcskereskedőkre is vonatkozik majd. Szentlőrinc is csatlakozott az idei nyári diák munkaprogramhoz. A 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló középiskolás és a felsőoktatásban tanuló diákok jelentkezhetnek, azok, akik nem állnak munkaviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban. Július vagy augusztus folyamán lehet munkát vállalni a városban. Az érdeklődők június 23-áig regisztrálhatnak az önkormányzatnál, majd a járási hivatal foglalkoztatási osztályánál. A foglalkoztatás várhatóan július 1-től indul, maximum egy hónap időtartamra. A részletes tudnivalókról Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn délelőtt tartja az NB1 új idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július utolsó hétvégéjén indul. Az első osztályú bajnokságban 12 csapat vesz részt, de van változás a lebonyolításban. Ezúttal nem kettő kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, a 11. helyen záró csapat pedig az NB2 második helyezettjével osztályozót játszik. Az NB1-es bajnokság 2026-27-es szezonja jövő év május 22-éig tart majd.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Házmihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A hatos számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn is folytatódik a kánikula. A több órás napsütés mellett intenzív lehet a gomoly felhő képződés, számottevő csapadék továbbra sem várható. Az északi-északkeleti szél helyenként megélénkülhet, reggel 19, napközben 33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb egy óra múlva a Best FM-en, ahol hamarosan kezdődik a Pécscafé Light. Ma is izgalmas témákkal és hiteles vendégekkel. A mikrofonnal a következő három órában a főszerkesztő H. Horváth László. Indítom az elei maratont Sompol barátunkkal Szolmár és a Vivi Berlin.
0: 101 hét Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Elindult a Pécs Café Light, mai első vendégem Polics József, Komló polgármestere, témánk a beruházások.
1: Most egy ilyen dübörgős beruházási időszakban leszünk és vagyunk már. Több utcába is megjelentek a munkagépek, és ezáltal természetesen korlátokat, akadályokat gördítünk, de ennek a fejlődésnek azt tudom mondani, hogy ez az ára. Ami már így nagyon jó állapotban van, és az eddig elvégzett munkára rátettük a koronát. Igaz, hogy egyelőre az aszfaltozási munkáknak a befejezésével, de még a jövő héten kisebb befejezési munkálatok várhatók, mind a Dzsugovics utcában, mind a Komló Verzum mögötti parkoló esetében. A Dugovics utca az egy ilyen szempontból egy érdekes szituáció, mert egy pár évvel ezelőtt még ez a terület valójában a rendezési terv szerint egy zárt kerti terület volt, de mivel közvetlen csatlakozott a belterületi részhez, annó úgy döntöttünk, hogy ezt bevonjuk az egyik részét a belterületbe és lakótelkek építésére lakóingatlanokat alakítunk ki, és mondhatom, hogy az elmúlt pár évben meg is épültek az oda tervezett lakóingatlanok. Természetesen közben gondoskodtunk az összközmű ellátásról, mind az ivóvíz, mind a szennyvíz, mind az elektromos, mind a földgáz hálózat kiépítésre került. Komlón nem mondhatom el, hogy a sík és lejtésmentes utca felületek vagy ingatlanok alakulnak ki. A Dugovics utca vége az szintén egy ilyen állapot, ahol azért az elmúlt időszakban, mivel zuzalékos út volt, a rendkívüli csapadék komoly károkat okozott, és mint ahogy az önkormányzat mindig él minden támogatási lehetőséggel, itt is éltünk a Viszmajor támogatással, és hála Isten kaptunk az út helyreállítására támogatást. Természetesen ez a támogatás nem lett volna elegendő ahhoz, hogy az új lakótelkek mentén szilárd burkolatot alakítson ki, úgy, ami elvárható a domborzati viszonyok figyelembevételével. Ezért a Fidesz-KDNP frakció úgy döntött, hogy a saját képviselői keretének felhasználásával, egy részének felhasználásával hozzájárul ahhoz, hogy itt egy végleges szilárd burkolat kerüljön kialakításra, és ez hála Isten a héten meg is történt. Bízom abban, hogy az új lakóingatlan tulajdonosok, az arra közlekedők nagy örömére én azt kívánom, hogy még nagyon sokáig használják, de vigyázzanak rá. A felújítással egyidejűleg megoldottuk önkormányzati forrásból az utcának a csapadékvíz elvezetési kérdését is, hogy a terv milyen formában szolgálja ezt, ez ki fog derülni a következő időszakban a csapadékos időjárás esetén.
0: Innen folytatjuk hamarosan. Nem tudom.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést Polis Józseffel, Komló polgármesterével, témánk továbbra is a beruházások.
2: Folytatódnak a munkálatok, és a befejező fázisába is itt is az aszfalt burkolás elkészült a héten. A Komló Verzum mögötti parkoló esetében itt azért nem csak a Komló Verzum, mint látogató központ szempontjából fontos az itteni beruházás, hanem közvetlen szomszédságában van egy 4 lépcsőházas 10 emeletes, és a mai motorizáció fejlődése ebben az esetben is töretlen, a parkoló igény az pedig egyre nagyobb. Azáltal, hogy itt a részben korábban kialakított parkoló felújítása történt meg, de ezzel egyidejűleg megújultak a gyalogos közlekedő felületek, teljesen új kiegészített közvilág, világítási hálózat, illetve hulladékgyűjtő szigetek, illetve köztéri bútorok, berendezések kerültek kihelyezésre. Még mindig nem lehet birtokba venni a felújított parkoló területét, hisz jövő héten meg fog történni a kereszttábláknak a kihelyezése, a felfestések, és jövő hét végén várható a forgalomba helyezése. Teljesen más szituációban vagyunk a Nyár utca esetében, mert itt hosszas előkészítések után jutunk el abba a fázisba, hogy reményeim szerint az iskola kezdésre a teljes több mint 400 méteres utca mind közműveiben vagy közművében, mind útburkolatában, mind patkájában meg fog tudni újulni. Jelenleg mondhatom, hogy a Nyár utcában nagy a káosz, és a mostani ivóvíz vezeték teljes kiváltására, megújítására kerül sor, hisz ebben az utcában is az építése idején épült Eternik vezeték található, mely azért az elmúlt időszakban már fenntartás szempontjából nagyon sok problémát okozott, de első ütemében az ivóvíz vezeték kiváltása kezdődött meg a héten, ezzel egyidejűleg az építés és a végleges vezeték kiépítéséig egy szabadon futó repülővezetékkel biztosítja a szolgáltató minden ingatlanban az egészséges ivóvíz ellátást. Várhatóan július vége, augusztus elejére fog befejeződni az ivóvíz kiváltással kapcsolatos minden kivitelezési munka, és ekkor tudjuk átadni a munkaterületet a útépítőknek, és a célunk az, hogy augusztus végére megújuljon az útburkolat a patkával együtt. Itt a teljes építés idejére nagyon nagy türelmet és megértést kérek az ott lakóktól. Az egész utca szélessége nem teszi lehetővé a kétirányú egyidejű forgalmat, mert maximum a járdán parkolva mellette egy forgalmi sáv áll rendelkezésre, ami most természetesen teljes hosszában az építés ideje alatt úgymond ki fog esni. Csak akkor tudjuk maradéktalanul elvégezni a kivitelezési munkát, ha az ott lakók is partnerek lesznek ebben, hogy ezen időszak alatt az autóik parkolását a közelben, ha van rá lehetőség, vagy lesz rá lehetőség, ha nem, akkor viszont távolabb megoldják, és ezzel is segítik a kivitelezők munkáját.
1: Polgármester úr, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Most egyet szusszanunk, addig is meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat Ince Anna Máriától. Aztán visszatérek a dalokkal, no meg persze az izgalmas témákkal. Egészen biztosan velünk lesz a KLF 90-es klasszikus Justify and Ancient. Előtte szól egy dal az új évezredből, Avril Lavigne-tal, Skitter Boy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Szombat óta a vörös kód is érvényben van az országban. Hétfőn 33 fokot is mérhetünk napközben. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani. Ezt Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelentette be szombaton. Azt kérve mindenkitől, figyeljen oda a környezetében élő idősekre, gyerekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve a kánikulában. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, kinek nyújtanak szolgáltatást. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is ellátogattak több településre. Az adótrafipax jelzései szerint hétfőn Komlón, csütörtökön pedig Pécsett, Uránvárosban keresik fel a cukrászdákat, fagyizókat. A vármegye egész területén várhatóak ellenőrzések, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőknél. Ezek során elsősorban a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. A napokban megrongálták a Magyaregregy közelében található Márévárat. A műemlék közösségi oldalán az olvasható, az ismeretlenek feltörték a vár ciszternáját, a kőfalat megbontották, a kövekből nyársalót építettek, a felesleges darabokat pedig eldobálták. A vár környéke hulladékkal volt tele. Az üzemeltető feljelentést tett az ügyben. Egyben azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik a rongálással kapcsolatban, jelezze azt a Magyaregregyi polgármesteri hivatalnál. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV csoport ismét vízosztást tart. A társaság közleménye szerint naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak az utazóknak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmat lebonyolító busz állomásain. Pécsett is tart az akció. Az Indóház téri állomáson az ügyfélszolgálaton lehet hozzájutni az ivóvízhez. Az MTI úgy tudja, több forgalmas állomáson, így Pécsett is, párakapuk is működnek. A következő szezonban Nikházi Márk lesz a labdarúgó MB2-ben szereplő Szentlőrinc vezetőedzője. A klub a honlapján azt írja, a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, de a csapatnak nem sikerült megőriznie másodosztályú tagságát. A Szentlőrinc a májusban zárult idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a bajnokságot.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
2: Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A hatos számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn is folytatódik a kánikula. A több órás napsütés mellett intenzív lehet a gomoly felhő képződés, számottevő csapadék továbbra sem várható. Az északi-északkeleti szél helyenként megélénkülhet, reggel 19, napközben 33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen, találkozunk 5 órakor a Best FM-en, ahol már is folytatódik a Pécs Caféle egy izgalmas témákkal és persze kiváló felvételekkel. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László. Rövidesen hallható lesz majd Sonic-tól a Sky, énekel Horváth Tamás, a sort kezdém Avril Lavigne, Skitter Boy.
0: 101.7 Best FM.

legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. További kellemes hétvégét és nagyon jó rádiózást kívánok. Ez a Pécs Café Light, a mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László. Követ

0: helyezve, ezeket ellenőrizzük. Most már költések olyan alapokban vannak, hogy a fiókokat is elkezdtük gyűrűzgetni. Nagyon jó adatok vannak ebből, hogy milyen irányban mozognak el ezek a fiatal madarak, hogyan foglalják el az adott területeket. Illetve a fehér gólyáknál most már fiókák egy része, tehát a korán visszaérkezők márciusban visszaérkeztek, önnek már akkora fiókák vannak, hogy gyakorlatilag állnak a fészekbe. Én olyan túl nagy fióka számot egyelőre nem láttam, két-három, maximum négy fióka van egy fészekben. Egyelőre ez a tendencia, de hát majd meglátjuk, amikor már tényleg a többiek is felállnak. Tehát a következő feladat az majd július elején lesz az Egyesület részéről a gólya felmérés. Itt önkénteseinknek vannak kijelölve települések, amelyeket végigjárnak, meglévő fészkeket leellenőrzik, esetleg új fészkeket nyilvántartásba veszünk, hogyha épülnek új fészkek, és így gyakorlatilag nyomon tudjuk követni a gólyáknak a számát a megyében. Országos szintű ugye 5 évente végeznek gólyafelmérést, fehér gólyafelmérést, itt Baranya megyében minden évre elvégezzük ezt a felmérést, tehát egész hosszú adatsorunk van arról, hogy hogyan alakulnak a gólyáknak, fehér gólyáknak a állománya. És úgy néz ki az idejében, hogy talán több fészkelő párunk van, mint ami az előző években volt. Olyan helyeken is vannak eredményes költések, ahol az előző évben nem voltak eredményes költések, vagy akár nem is foglalták el a fészket a madarak. Viszont amiatt, hogy a márciusi visszaérkezés után bejött egy hűvösebb időszak, gyakorlatilag szétcsúszott a költés. Vannak olyan párok, ahol még szerintem ilyen 1-2 hetes fiókák vannak. Látjuk, hogy áll a szülőmadár a fészekbe, már nem kotlik, de viszont a fiókák meg olyan picik, hogy nem látszanak ki a fészekből. Tehát olyan jelentős csúszás lesz, valószínűleg egy két ütemes felmérés lesz az idei évben a fehér gólya állományban.
1: Innen folytatjuk hamarosan.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM, a legjobb zenék. Best FM. It's there.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Wagner Lászlóval, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának elnökével. Témánk az aktualitások.
1: Másik feladatunk, ami zajlik, az a gyöngybogoly költőládáknak az ellenőrzése. Ott is már megkezdődtek a költések, már egy-két helyen a fiókák is kikeltek. Ezek a költőládák, ezek jó részt templomtornyokba vannak kirakva. A gyöngybogoly egy olyan madárfaj, ami elég jól kötődik az emberi településekhez. Gazdasági épületekbe, templomtornyokba fészkeltek, viszont a templomtornyokat lezárták, amiatt, hogy a kivadult házigalambok, parlagigalambok beköltöztek a templomtornyokba, és rengeteg problémát okoztak, főleg azután, hogy harangokat elektromos harangokká állították át, tehát ott a elektromos szerkezeteket szennyezték, és ilyenkor lezárták az egész templomtornyot, így gyakorlatilag a baglyok számára is a fészkelés lehetetlenné vált, ezért kezdünk el egy programot, ahol töltőládákat helyeztünk ki ezekbe a templomtornyokba. A zsalun ki van vágva egy ilyen 15-15 cm-es nyílás, mögötte van a költőláda, és gyakorlatilag a madár csak a ládába tud bemenni, magát a templomot nem szennyezi, és ezeket a költőládákat ellenőrizzük. Olyan nagy fióka számra nem számolunk. Az elmúlt években a pocokállomány, ami a bagjuknak is jelentős táplálékát jelenti, összeomlott. Jóval kevesebb a táplálék, ennek megfelelően kevesebb lesz a fióka szám is, talán a második költés az el is fog maradni. Gyöngybogoly egy olyan madárfaj, talán az egyetlen bagjok közül, amelyik kétszer költ egy év, vagy megfelelően mennyiségű táplálék áll rendelkezésre. Egy első költés az április közepén kezdi el, és miután 30 nap a költési idő, 60 nap a fiókák kirepülése, utána augusztus közepe felé elkezd egy újabb fészeket nevelni, hogyha megfelelően is ő táplálékkal rendelkezésre. Tavaly évben például elmaradt ez a második költés, mert nagyon kevés volt a táplálék, ilyen talán majd valamivel jobb lesz, de hát ez még a jövő zenéje. Lassan szerveződik a Sumonyi madárgyűrűző tábor. Július 20-a környékén fog indulni a tábor, és heti váltásokba, turnusokba egész október végéig rendszeres folyamatos gyűrűzés van. Még ebben a táborban lehet is jelentkezni, vannak olyan csoportokkal viszonylag kevés a létszám, hogyha a honlapunkra rámennek, akkor ott információt kapnak arról, hogy kinél kell jelentkezni a táborozásra, hogyha valaki esetleg úgy gondolja. Úgy néz ki, hogy fiataloknak nagyon nagy élmény az, hogy test közelbe kerülnek a madarakhoz, tehát megfoghatod a madarat, megnézheted, óvatosan ki tudod szedni a hálóból, megtanulod. Gyakorlatilag kint vagy a természetben, nem csak a madarakat, hanem a egész környezetet megismered, az összefüggéseket a madarak élővilág között, hogy is működik a természet, ez egy plusz élmény a fiataloknak. Most már úgy néz ki, hogy eléggé bezárkóztak a fiatalok ebbe a digitális világba. Azt szoktam mondani, hogy nekünk felnőtteknek az volt a büntetés, hogyha bezártak bennünket a szobába, meg úgy néz ki, hogy az a büntetés, hogy elveszik a telefont és kikergetik a természetbe őket. Hát ennyit változott a világ az elmúlt 40-50 évben.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Eddig tartott a Pécs Café, már is jönnek a legfrissebb hírek és információk a felelős szerkesztőtől, Ince Anitól. Aztán a következő órában már valóban kevesebb beszéd mellett szólnak a dalok, velünk lesz többek között a TLC klasszikusa, a sort Jennifer Lopez nyitja. Get Right!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Szerdán kezdődik az idei Fishing on Orfű Fesztivál. Folytatódik a Kánikula hétfőn is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Június 24-e és 27-e között rendezik az idei Fishing on Orfű Fesztivált, amelynek már januárban összeállt a teljes zenei programja. Idén is több tucat fellépő gondoskodik majd a közönség szórakoztatásáról, köztük olyan nagy visszatérők, mint a Heaven Street 7, a Kistehén és a Kispál és a Borz. A vízi színpad már szerdán kinyit, így idén a Kánikulában 4 napon át lehet strandolás közben bulizni, és a többi helyszín is folyamatosan várja a közönséget. A részletes programfüzet a rendezvény hivatalos oldalán érhető el. A szervezők tájékoztatása szerint a Fishing idén is teltházas. Hétfőn kezdődnek és egészen augusztus 20-áig tartanak a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzések, közölte pénteken a Nébih. A vizsgálatok kiemelten érintik a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, fagylaltokat és jégkrémeket előállító létesítményeket. Az ellenőrök vizsgálják majd a bringás büféket, valamint a kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. A hatóság azt ígéri, a fokozott ellenőrzés a zöldség és gyümölcskereskedőkre is vonatkozik majd. Szent Lőrinc is csatlakozott az idei nyári diák munkaprogramhoz. A 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló középiskolás és a felsőoktatásban tanuló diákok jelentkezhetnek, azok, akik nem állnak munkaviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban. Július vagy augusztus folyamán lehet munkát vállalni a városban. Az érdeklődők június 23-áig regisztrálhatnak az önkormányzatnál, majd a járási hivatal foglalkoztatási osztályánál. A foglalkoztatás várhatóan július 1-től indul, maximum 1 hónap időtartamra. A részletes tudnivalókról Szent Lőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn délelőtt tartja az NB1 új idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július utolsó hétvégéjén indul. Az első osztályú bajnokságban 12 csapat vesz részt, de van változás a lebonyolításban. Ezúttal nem 2 kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, a 11. helyen záró csapat pedig az MB2 második helyezettjével osztályozót játszik. Az MB1-es bajnokság 2026-27-es szezonja jövő év május 22-éig tart majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Gázhálózati munkák kezdődnek hétfőn Pécsett a Megye utca egy szakaszán. A kivitelezés miatt nem csak a Megye utca érintett részén, de az Anna és a Papnövelde utca egy szakaszán is teljes útzár lesz érvényben. Dolgoznak a Péter utcában is, ezúttal a Hász Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között. Itt is teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főúton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint hétfőn is folytatódik a kánikula. A több órás napsütés mellett intenzív lehet a gomoly felhő képződés, számottevő csapadék továbbra sem várható. Az északi-északkeleti szél helyenként megélénkülhet, reggel 19, napközben 33 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3 órakor a Best FM-en, ahol már is jön több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Hozom majd a 90-es klasszikus Brandytől és Mónikától, előtte fújjuk a szaxofon Jennifer Lopezzel, itt a Get Right.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak. A számom 30-as 889 Szentegyhetes. Pécs után a Patacs előtt Trafipax. Köszönöm szépen Gábornak a jelzést. Hamarosan jönnek az időjárás legfrissebb hírei, előtte viszont a Cica Harc, itt van Brandy és Mónika a 90-es évekből. 96-ból szól a The Boy Is Mine a Best FM-en. Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

tonight. A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Holnap is folytatódik a kánikula 33-34-es csúcsokkal, szikrázó napsütéssel, és nem kell számítanunk zápor az ivatarra sem. Aztán kedden 35, szerdán 36-37 fokra van kilátás, mi csütörtöktől egy picit visszaesik a hőmérséklet, ugyanis a következő hét második felében 32-33 fok lesz a jellemző. Az időjárás idej után már is folytatódik a zenei maraton Berkes Olivérrel, itt a Rólad szól a Best FM-en. Ha

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vörös kód van érvényben, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Holnap meg lesz a labdarúgó NB1 új programja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Ma van apák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az édesapák szerepére és felelősségére a családok, valamint a közösségek életében. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója rádiónknak azt mondta, jobb világot csak úgy lehet építeni, ha jobb gyerekeket nevelünk.
2: Nem olyan világ lesz, amilyen technológiákat ma létrehozunk, vagy törvényeket alkotunk, vagy gazdaságot építünk, hanem olyan világ lesz, amilyen gyereket nevelünk. Apaként ehhez hozzátenni, az egy hihetetlen fontos dolog. Apa és anya más tesz hozzá a gyerekhez. Például az apáktól tanulják a humort a gyerekek, és az élet megküzdéséhez ez nagyon szükséges. Tőlük öröklik a probléma megoldó készséget, a megküzdő képességet, vagy akár az elengedésben jobbak az apák. Tehát kell egy apai-anyai szeretet, az egyik magához vonza, a másik meg az elengedésben jobb.
1: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: Best FM.

0: Hitben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Hónapokkal ezelőtt volt nekem egy olyan kijelentésem, amire most valaki emlékeztetett, hogy 150 után én már nem fogom számolni, majd csak szólok, hogyha új mixek kerülnek fel a mixcloud.com/DJ White Boy oldalamra. Most tartunk 150-nél, tehát most még azért szólok, hogy 150 korábbi nácsítás mixem elérhető a mixcloud.com/DJ White Boy profilomon, és hogyha oda feliratkoztok, vagy azt lájkoljátok, szívecskézitek, küvelykújjazzátok, nem tudom a Mixcloudnál mi kell, de akkor az a legegyszerűbb, mert hogyha esetleg lemaradnátok arról, hogy szólok, hogy kerültek fel új mixek, ti erről akkor is fogtok értesítést kapni rögtön első kézből, úgyhogy érdemes oda feliratkozni. Mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett természetesen most is ott vannak a tracklisták.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profi alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0625551155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ugyanígy kellemes hátradőlősben folytatjuk tovább a vasárnap estét. Csak este 7-től a lemezjátszók mögött már vasárnapi rezidensünk áll, de a hangulat marad ugyanez. Chill, lounge és deep house. 7-től 8-ig DJ Németivel a lemezjátszók mögött.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosch Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
2: Június 26-án a Zsolnai Táncháza keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Vizet kapnak az utasok a MÁV-nál, megdőlt a melegrekord, megemelnék a turisták belépőjét Velencébe. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ingyen vizet oszt a MÁV és a Volán a hőség miatt. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt naponta 10 és 17 óra között kaphatnak palackozott vizet az utasok a fő pályaudvarokon és autóbuszállomásokon a készlet erejéig. Budapesten a déli, a keleti és a nyugati pályaudvaron, vidéken többek között Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Szegeden biztosítanak frissítőt. Több állomáson párakapuk is működnek. A MÁV arra kéri az utazókat, hogy elegendő folyadékkal induljanak útnak, és különösen figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Holnap kezdődik a Nébih nyári élelmiszerlánc ellenőrzése. Egészen augusztus 20-áig vizsgálják a strand és bringás büféket, fagyizókat, gyermektáborokat. Különösen a grill és sütnivaló kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket járják körbe. A higiéniára és az élelmiszerek biztonságára figyelnek majd. Emellett fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén is. még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Új országos melegrekord dőlt meg tegnap Magyarországon. A Hungaromet adatai szerint a Szódon 37,1 Celsius fokot mértek, ami nem csak az idei nyár eddigi legmagasabb hőmérséklete, hanem új rekord is erre a napra. A korábbi csúcs 37 fok volt, ezt még 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen mérték, majd 2013-ban Újpesten újra regisztrálták ezt a rekordot. A forróság ráadásul még nem ért véget, a következő napokban is 30 fok feletti csúcs mérsékletekre kell készülni, helyenként záporokkal és heves zivatarokkal. Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hát akkor a hölgyeket megkülönböztetett tisztelettel üdvözöljük ismét, mert hát tényleg a palik nagy részét valószínűleg elveszítettük, ugye Spanyolország játszik 6 óta világbajnoki csoportmeccset, úgyhogy hát drága hölgyeim, Csillánzs és Deep House itt még ettől függetlenül a következő órában, csak most már DJ Németivel vasárnap irányításunk el a lemezjátszók mögött. Szia,

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na és tényleg annyira elfociztuk a múlt vasárnapot, hogy mondtuk, hogy ezen a hétvégén nem, csak is és szigorúan a zenék meg a bulik. Na mi a helyzet a daytime partikkal kapcsolatban? Már tartotok ott, mint ami még anno az úgymond standard buliknak mondhatni az ilyen kötelező velejárója volt, hogy a végén már ugye te is mondtad, hogy hétről hétre nektek valami újat ki kellett találni. Tehát az, hogy lejön az ember és bőzik, az nem volt elég. Most még egyelőre ott tartanak az emberek, hogy és jól idézőben. Igen, tehát hogy még elég az, hogy daytime party, vagy most már a daytime partyban is már gondolkodni kell, hogy akkor múltkor voltunk egy szőlészetbe, akkor mondjuk most medence, aztán jövő héten, vagy ennyire azért még...
3: Szerintem ennyire nem jár ott. Most szerintem ott jár a történet, hogy ugye most egyre többen mindenki ráébredt arra, hogy ez egy úgymond menekülő út a szurokőzőjek úgymond leépüléséből, vagy válságából, és ugye egyre többen csinálják, és van mindenféle verzió, tehát mindenféle lakossági, kevésbé lakossági prémium daytime partik. Most ez egy trend lehet, ami bejött szerintem külföldről. Jó dolog amúgy szerintem, mert emberi időben tudsz szórakozni, és emberi időben tudsz lefeküdni, nem borítja úgy fel a napi rendedet, vagy a bioritmusodat, hogyha, mint ahogy régen, ugye eljártunk a klubokba, és ugye reggel 6-kor végeztünk, és utána még elmenni valóban kajázni, tehát mire ágybe került egy 7-8 óra, telehassal, az sem volt egy...
2: Túlságosan egészségesége?
3: Igen, úgyhogy picit másabb átalakult, hát tud újat mutatni ez a szakma nekünk, ezért is szép, ugye? Ez a szegmens, ez a szórakoztatóiparnak ez a szegmense. Én örülök neki, mert most megint valami elkezdődött, valami megint most van valami fény az alagút végén, amit az elmúlt években azért egyre jobban mentünk be az alagútba, és most úgy látom, hogy hogy jövünk ki belőle, de ugye mindent a jó magyar szokáshoz híven, ugye mi eltúlzunk, túlzásba viszünk, mindenből ezt csinálunk, mindenki azt csinálja, mindegy, hogy mi, és előbb-utóbb ennek is el fog fogyni a varázsa, de ezzel nem tudsz így csinálni, mert mit tudom, kitalálták ott az elején a nagyok, vagy akik ügyesek voltak, vagy akik kreatívak voltak.
2: Most már mindenki megy utánuk.
3: Igen, mindenki megy utánuk, és akkor ez itt szépen úgy elkezd úgy elfogyni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi jön ebből ki, ebből az egészből. Ez egy teljesen új dolog, szerintem. Most így a kis hazánkban is. Most élvezzük az előnyeit, ennyi, és ameddig lehet, csináljuk, ameddig van rá érdeklődés, ameddig nincs túlzottan elcsépelve.
2: Jó, hát akkor mi meg most ebben a 60 percben élvezzük a Chill Lounge és a Deep House előnyeit. DJ Németnek köszönhetően.

0: Mixben, megszakítás nélkül.
1: Na, csak még visszatérve a daytime partikhoz, egy éjszakai bulival, idézőjelben a standard éjszakai bulival összehasonlítva, mennyire más a dinamikája egy nappali bulinak? Ugyanúgy lassan gyűlnek, mint ahogy az éjszaka, és a végére már kevesen maradnak, vagy ennek köszönhetően, hogy ez egy élhetőbb időpontban van, simán tudjátok teltházzal zárni, azt mondod, hogy mondjuk éjfélig tart a buli, hogy éjfélkor ott még rottyon a tánctér, máshogy fogyasztanak, szóval mi az, amilyen markáns különbség mondjuk az eddig megszokott éjszakai bulikhoz képest?
2: Picit másabb, ugye szerintem sokkal nehezebben gyűlnek, mert az éjszakai buliknál rövidebb idő is volt, hogy begyűljenek, itt azért van, amikor már elkezdődik délben, 1-2 órakor, sokkal nehezebben gyűlnek be, de sokkal hamarabb el is fáradnak az emberek, az a tapasztalat, hogy mit tudom, terveztük hajnal 2-3-ig ezeket, meg látom, hogy van, aki úgy csinálja, hogy 12 órás partikat, de azt látom, hogy elfáradnak.
1: Tehát is
2: kijönnek, jó idő, napsütés, ugye...
1: Csak leszívja azért az energiákat, persze.
2: Feltétlen az elején, ugye nem feltétlen buliznak, hanem inkább elmannak, kiszokatnak, beszélhetnek, lötyögnek. Ugye Magyarországon nehéz azt átvinni az embereken, hogy fényes nappal is már bulizzanak, táncoljanak.
1: Van egy valahogy székelőség?
2: Igen, meg az emberek agyában... tradíciókon át ugye az rögződött, hogy akkor van buli, amikor este van sötét, van, villognak a fények, színes fények, és akkor buli van. És ugye itt nappal van, lát mindenki, nehezebben állnak fel, nehezebben oldódnak az emberek. Általában a bulit mindig a csajok indítják be.
1: Ez így van.
2: És ugye ők meg azért szégyenlősebbek, úgy mindenki őket nézi. Nyilván van már az a hangulat, vagy az a kis alkohol, ami ezeket oldja, és akkor könnyebben elindult. Például nekünk is az volt a legutóbbi rendezvényünkkel kapcsolatban a tapasztalat, hogy begyűltek, sokan voltak, kiszogattak, raktunk ki magas asztalokat, körbeállták, jó volt a hangulat, látszott, hogy úgy mozognak, élvezik, csak úgy a táncparket nem akart úgy elindulni, sütött még a nap, hát még nem akart úgy elindulni, és akkor volt két lány, aki így felállt, aki bátor volt, és akkor ezt beindította az egészet.
1: Akkor
2: már a többiek is fölmehettek állni. Úgyhogy van egy kis pszichológia is ennek. Más nyilván, mint az éjszakai rendezvények, és mondom, hamarabb is elfáradnak. Tehát alakultak a set time-ok, és hát...
1: Milyen magasságban szoktatok kizárni? Éjfél? 2?
2: Sokkal hamarabb. 8-10.
1: Igen?
2: 8-10-12, igen, és utána kezdenek fáradni.
1: Mert nem úgy, hanem, hogy nektek, hogy hivatalosan ti meddig tervezitek a bulit?
2: Ja, éjfél. 2. Nagyon-nagyon-nagyon 2 a... Aha. Ez már nagyon a... Akkor már tényleg olyan közönségnek kell jönni, összejönni, aki elbúzik akár 2-ig is. Ugye általában, mit tudom, gondolj bele, 4 órakor megérkeznek, azért ott van a 2-ig, az annyi, az 10 óra.
1: Persze.
2: Óra. És olyan régen ugye a szórakozó helyeken 3-4 órákat töltöttek az emberek, tehát az dupla annyi.
1: Igen, ezért kérdeztem, hogy ez a daytime party, ez mennyiben
2: másabb,
1: nyújtja el, igen.
2: Másabb. De...
1: Maradjuk annyi, hogy tanulni kell még egyelőre a daytime partikat.
2: Hát igen, mindenből tanulni kell. Ugye azt kell folyamatosan elemezni, hogy az emberek hogy reagálnak, a vendégek hogy reagálnak különböző dolgokra, és akkor abból jön ki egy kerek egész, és akkor szépen buliról, buliról.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Hát akkor ennek a vasárnapi szettek is a végére értük, viszont nagyon-nagyon szépen köszönjük.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Ugyanígy, ugyanitt. Jövő vasárnap héttől.
2: Találkozunk.
1: Köszi, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Túl vagyunk a nyári napfordulón, több vonat megy a Balaton felé. Egyelőre marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Elindult a nyári főszezon a MÁV csoportnál. Augusztus végéig több vonat és autóbusz közlekedik a Balaton felé. Ráadásul a magyar tenger nem csak Budapestről, hanem az ország számos nagyvárosából közvetlenül is elérhető. A vasúttársaság szerint idén a pontosabb közlekedésre és a nagyobb kapacitásra helyezik a hangsúlyt. A balatoni Intercitykre továbbra is kötelező a helyjegy, és a bringásoknak pedig kerékpár helyjegyet kell váltaniuk. A nyári időszakra több mint 200 légkondicionált pótlóbuszt is készen létbe állítottak, hogy műszaki hiba esetén gyorsan segíteni tudják az utasok továbbjutását. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek a Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
2: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek. Felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak. Nagyon fontos, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
1: Megérkezett a csillagászati nyár, ma délelőtt 10 óra 24 perckor volt a nyári napforduló. Ilyenkor a nap látszólagos útja eléri a legészakibb pontját és megkezdi visszaútját a baktérítő felé. Érdekesség, hogy bár most van a legtöbb napsütéses óránk, a Föld ebben az időszakban van a legtávolabb a naptól. Még drágább lehet egy velencei kiruccanás. A város frissen megválasztott polgármestere akár 50 euróra emelni az egynapos turisták belépő díját a legzsúfoltabb időszakokban. Velencében 2024-ben vezették be az 5 eurós belépőt, amely tavaly 2,4 millió euró bevételt hozott. A városvezetés szerint a cél nem a pénzszerzés, hanem a turisták visszaszorítása volt. A legalább egy éjszakát ott töltő vendégek és a 14 év alatti gyerekek továbbra sem fizetnek. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, és azt meg aztán pláne nagyon, de nagyon remélem, hogy felkészültetek a hétfőre. Hogyha nem, akkor segítek a legjobb zenékkel, a Rapture kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift, a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik az a hölgy, aki még anno, amikor volt Spice Girls, akkor a Sporty Spice nevet, vagy gúny nevet, vagy becenevet viselte, és hát ennek elég nagy súlya is volt, mert hogy saját bevallása szerint annyira önkép és testképzavaros volt, hogy nagyon kemény szakembereknek a segítségére volt szüksége. Ő Melanie C, aki anno egy picit jobban lett, amikor saját szóló karrierbe kezdett. Jön tőle a Never Be The Same Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Fergie a Black Eyed Peas-ből való kiválása után szintén megpróbálkozott szóló karrierrel, és hát elég jó dalai is voltak, mint például a London Bridge vagy a Fergilicious. Viszont ezek után az R&B és hip-hop és mondjuk úgy, hogy pörgős dalok után úgy gondolta, hogy egy picit le kell lassítani, és csinált egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy nagyon letisztult, de mégis lassú dalt, aminek az érdekessége, hogy közel 30 zenész működött közre a háttérben. Ennyi. Ez a Big Girls Don't Cry.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, mikor megjelent egy bizonyos album, Ricky Martin úgy érezte, hogy van egy dal, aminek a drámai hatását egy női hang még jobban meg tudná erősíteni, rá tudna erősíteni, és ekkor felkérte a karrierje csúcsán lévő Christina Aguilera-t, akivel 2000 decemberében rögzítették az új verziót, és hát az elég ütős lett az egyszer biztos. Nobody Wants to Be Lonely, most itt a Best FM-en.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

Best FM a legjobb zenék. A következő dalra mondhatnánk azt is, hölgyek, urak, hogy egy szó szerint összeollózott szerzemény, hiszen van benne egy kis Whitney Houston, és a biztonság kedvéért egy kis Montel Jordan is. Az előadó kérem szépen Spike, a dal pedig a Respect.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ausztriából hoztak új vasúti kocsikat. Franciaországban a hőség miatt egyes helyeken nem lehet alkoholt fogyasztani. Közel 2000-en csobbantak a fővárosi öbölúszáson. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Osztrák vasúti kocsikkal erősít a MÁV a nyári szezonban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy 10 az Osztrák Vasút Társaságtól érkezett személykocsi már forgalomba állt itthon. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműállományának jelentős része nem üzemképes. Az új kocsik elsősorban a legforgalmasabb nyári útvonalakon segítik az utasforgalmat. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Franciaországban tomboló hőhullám miatt. A leginkább érintett térségekben több állami rendezvényen megtiltották az alkoholfogyasztást, hogy csökkentsék a rosszullétek és a sürgősségi ellátások számát. Az ország nagy részén 40 fok körüli helyenként 41 fokos csúcshőmérsékletet várnak, a hőség pedig akár rekordokat is dönthet. A forróság már most komoly fennakadásokat okoz. Vasúti járatokat töröltek, egyes iskolák bezártak. Párizsban a parkokat és a köztereket éjszakára is nyitva tartják, hogy az emberek hűvösebb helyeken pihenhessenek. Közel 2000-en csobbantak a főváros szívében a 4. MOL Campus öbölúszáson. A Lágymányosi öbölben rendezett nyílt vízi úszóeseményen a résztvevők összesen mintegy 5000 kilométert teljesítettek a nyári kánikulában. A legnépszerűbbek az 1500 és 3000 méteres távok voltak, egyaránt 600-600 indulóval. Az ország 350 településéről érkeztek sportolók, a mezőnyben több mint 80-14 év alatti gyermek és több 70 év feletti úszó is rajtozált. Itt a vakáció egyre több a szabadtéri program, sokan indulnak biciklitúrára is, még a kirándulás előtt fontos átnézni a gyerekek kerékpárjait, mondta rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a kerékpárnak könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezése legyen. Szükséges két egymástól függetlenül működtethető száraz és nedves időben egyaránt hatásos fék. A láthatóság érdekében fel kell szerelni a biciklit előtt fehér vagy kadmiumsárga, folyamatosan villogó fényű lámpával, hátul piros, szintén folyamatosan villogó fényű világító berendezés, melyek 150 méterről láthatók legyenek, és szükséges még az első fehér és a hátsó piros fényvisszaverő prizma.
1: Többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Később többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, akár több hullámban is. Az erősebb gócokat, felhőszakadás, égeső és viharos széllökések is kísérhetik. Holnap a sok napsütés mellett ismét több helyen lehetnek záporok, zivatarok, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedden már nyugodtabb napos időre számíthatunk, kevesebb csapadékkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinek jól telik az éjszaka, és remélem, hogy mindenki felkészült a hétfőre. Ha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek. Most kérem szépen a Destiny's Child kezd nálunk.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Come on.
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy szomorú dallam, egy szomorú vokál, egy szomorú dalszöveg le tudja hozni az embert az életről. Viszont vannak olyan esetek, amikor nem, csak kell hozzá mondjuk egy dübörgő breakbeat ritmus, egy kis zongora és egy olyan hang, ami szó szerint ilyen angyalihoz hasonló. Na kérem szépen, hát a BBD csapata ezt csinálta meg. Jön az I Need Your Lovin'.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő szerzeményünk a legendás mexikói dalszerző Consuelo Velázquez 1940-es évekbeli azonos című Besame Mucho, Csókolj meg nagyon című romantikus bolerójának modern, elektronikus klubzenei átdolgozása. Az elkövető pedig nem más,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem vagyok egy nagyon nagy szerelmes dal rajongó, viszont a következőnél elhiszem, hogy az előadók komoly rezgésszámon működnek együtt, mert hogy annyira együtt vannak, annyira élnek, és annyira össze vannak hangolva, mint egy házaspár. Ja, de hogy ők egy házaspár, hiszen jön Blake Shelton és Gwen Stefani, ez a Nobody But You. Don't have to

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azoknak üzenem, akik már nagyon a lefekvés gondolatával harcolnak, hogy akkor nagyon, de nagyon halkítsák le a rádiót, mert a következő dal egyszerűen arra ösztönzi minden egyes idegvéződésünket, hogy mozogjunk, kezdjen el mozogni a lábunk, a kezünk, a fejünk, és álljunk fel, és táncoljunk, mert hogy Kim Mazzelano ezt érte el ezzel a dallal. Jön a Young Hearts Run Free.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal már ősszel megkezdheti működését. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút, továbbra is kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap ismertetik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslatot. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a kormány a lehető legerősebb szabályozás elfogadását támogatja. A javaslatot először társadalmi egyeztetésre bocsátják, ezt követően kerül a parlament elé. A kabinet célja, hogy az új hivatal akár már szeptember elején megkezdhesse működését. A tartós hőség miatt vörös kód van érvényben Magyarországon. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegekre, a fogyatékossággal élőkre és a hajléktalan emberekre. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell, függetlenül attól, hogy eredetileg kik számára nyújtanak ellátást. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es segélyhívót. A másodfokú hőségriasztás kedd éjfélig van érvényben. Egészségügyi kockázatokkal is járhat egy hosszabb repülőút. Gyakoribbak a légúti fertőzések, szem- és torokirritáció alakulhat ki, és a jetlag is megterhelheti a szervezetet. A legsúlyosabb rizikófaktor azonban a trombózis veszély, főleg az időseknél és a krónikus betegséggel élőknél. Mondta rádiónknak Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
2: Azért kell odafigyelni, mert hogyha hosszú repülőtre megyünk, akkor nagyon sokat ülünk, és ezért fontos a megelőzés, tehát hogy lehetőség szerint óránként mindenképpen mozgassuk át a végtagokat, álljunk fel, mozogjunk. Valakinek közepes fokú a rizikója, javasolt a kompressziós harisnyának a viselése, ha pedig nagy rizikójú páciensről van szó, a vérhigító injekcióról sem szabad elfeledkezni, és már az utazás előtt be kell adni.
1: Holnap délelőtt kiderül, hogy milyen párosításokkal rajtol az OTP Bankliga új idénye. A Magyar Labdarúgó Szövetség 10 óra 30 perckor készíti el a 2026-27-es szezon sorsolását. Az NB1 július 25-én indul. Az új idény egyik érdekessége, hogy változik a kiesési rendszer. A 12. helyezett automatikusan búcsúzik, a 11. pedig osztályozót játszik. Gyengén felhős, derült idő várható, csak kevés helyen eshet. Később egyre több felé, akár több hullámban is számíthatunk zápor, zivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. Holnap a gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális zivatarok, záporok továbbra is kialakulhatnak. Délután 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, remélem, vadul pihentek már, és remélem, hogy várjátok, hogy jöjjön a hétfő. Hogyha nem, akkor a legjobb zenékkel segítek rajta. A Britney Spears kezd, ez a Gimme More.
3: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, vágjunk is bele, holnap Paulina névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni az Ákosokat, az Alvinákat, a Józsikákat és a biztonság kedvéért a Krisztinákat és a Krisztineket, na meg a Tamásokat, ho-ho-ho-ho-ho. Tessék felköszönteni engem is, annyira nem fontos. Egy a lényeg, hogy holnap az legyen az első dolgot, hogy az előbbi felsorolásból az ismerősöket vagy családtagokat egy SMS-sel vagy egy telefonhívással köszönst fel. Ennyi. Vagy küld nekik egy dalt nálunk, mint például az Ace of Base-t, hiszen jön a Life is a Flower.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, bár a track zenéleg egy rendkívül pörgős, vidám és táncolható ritmusra épül, a dalszöveg mögött komoly személyes dráma húzódik. A frontember JK a dalt a korábbi menyasszonyával, Dennis van Outen brit tévés műsorvezetővel való fájdalmas szakítása ihletésére írta. De így kell ezt megcsinálni, hogy kifejezed az érzelmeidet, de

Valójában, aki nem néz utána, az nem jön rá, hogy te mennyire szenvedsz, hanem bulizik rám. Le a kalappal. Jön Jamiroquai és a Little Leo. Yeah, you were freaking out, trying to get your head around.

Best FM a legjobb zenék. Mint ahogy már mondtam, nagyon sokszor nem vagyok egy nagy szerelmes dal feelinges, attól függetlenül ez az egyik kedvencem, ami most jön, mert van benne vicc, van benne humor, van benne kreativitás, és oké, szerelmes dal, de attól függetlenül nem ez a nyálas ömlengős. Busta Rhymes és Mariah Carey jegyzi, ez az I Know What You Want.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, el tudom képzelni, hogy a 90-es években egy verhetetlen párost alkotott Jazzy Jeff és a The Fresh Prince, azaz Will Smith zenében legalábbis tuti, hogy ilyenek voltak, hiszen jön most tőlük a Summertime.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és itt 11 óra után szerintem az, hogy éjszaka már bőven megállja a helyét. A legjobb zenék meg aztán pláne megállják a helyüket, főleg itt a Best FM-en. Nelly kezd most nálunk, ezt kérem szépen, hölgyek, urak, a Hot in Here.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, akkor nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, 35 lesz napközben. Összvisz annyi, hogy durva kánikula lesz, viszont gyengén felhős lesz az égbolt, úgyhogy ez egy kicsit elviselhetőbb, mint a mai nap. Bár én azt mondom, hogy ne, de véletlenül se mondjunk rosszat az időjárásról, mert hát ezt vártuk. Ugyebár, hogy meleg legyen, hogy jó idő legyen, papucs, szandál és egy cipő, és ennyi. Bah, imádom! Na meg a következő dalt is, hiszen jön Sting és Chad Mami közöse. Ez a Desert Rose.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik a 2000-es évek közepének egyik legnagyobb elektronikus tánczenei alapműve, amely annó megszilárdította a Chocolate Puma helyét a nemzetközi house szcénában, miután úgy döntöttek, hogy a korábbi tucatnyi álnevüket elhagyva kizárólag a Chocolate Puma néven dolgoznak, és hogy milyen jól tették, jön az Always and Forever.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfeledni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne valahogy megkeresni, ezt a két oldalt kéne lecsekkolni, megvizsgálni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, ha elnyeri tetszéseteket, akkor várunk tőletek egy like és egy követés gombot, amit előre is nagyon szépen köszönünk. A folytatásban pedig Jennifer Hudsonnal megyünk tovább, hiszen jön tőle a Spotlight.

0: vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lök Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy egy hét múlva találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek pozitívak, használjátok ki és élvezzétek a jó időt, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Jövő hét szombaton találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

wrap around.